Buvonis katsok kona, amsenasis katsok jol. Ovang tandri mal mekona, mang maziva pat nyakoma. Iva vitu, yes ankola, kota vantu, vile basona. Jolo jolo, visu yasona.

Wovonis katsakon, ansinasis katsakjol, avangtandri malmekon, angmaziv patnyakom, iva vitu yasankol, vatavantu vilebason, jolo jolo, visu yasola,